0: 103.9 Rock FM.
1: Ülj mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Fókuszban a baleset megelőzés, véget ért a parlagfőszezon csúcs időszaka. Elsősorban a Dunántúlon lehet csapadék. Demeter Dia vagyok. Zajlik a jubileumi 10. biztonsághete. Az ORFK és a Magyar Biztosítók Szövetsége mintegy 40 partnerrel közösen hívja fel a figyelmet a baleset megelőzésre. Országszerte tartanak programokat, a középpontban pedig a roller balesetek állnak, mondta rádióknak Jenei Attila, Amabiz kommunikációs vezetője.
2: 2024-ben a személyisérüléses rollerrel bekövetkezett balesetek 14 ezer balesetből 2,5%-a volt olyan, amelyben a rolleres volt az okozó. 2025-ben ez a szám már 4,5% volt, 2026 első 6 hónapjában pedig 7%-ra ugrott ez a mutató. A Magyar Biztosítók Szövetsége éppen ezért tartja annyira fontosnak ezt a közös mikromobilitási tanulmányt, amit majd a Széchenyi Egyetemen hozunk nyilvánosságra. Mind a gyerekeket, mind a felnőtteket érinti a roller használat. Őrült felelőtlenségről tesznek tanúbizonyságot azok, akik nem tartják be a szabályokat.
1: Keddig lehet regisztrálni az idei Teszed hulladékgyűjtő akcióra. A kezdeményezést idén október 12-e és 18-a között tartják. Az ország legnagyobb szemétszedési akciójának célja, hogy felhívja a figyelmet az illegális hulladék elhelyezés megelőzésének és megszüntetésének fontosságára. Népszerűsítse az önkéntességet és erősítse a környezettudatosságot, közölt az élő környezetért felelős minisztérium. Regisztrálni a szelektálok.hu oldalon lehet. Véget ért a parlagfőszezon csúcs időszaka. A lehűlés az elmúlt napokban országszerte mérsékelte a pollen koncentrációt, az allergiások azonban még nem lélegeztetnek fel. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adatai szerint a Tiszántúlon a napokban akár még nagyon magas koncentráció is előfordulhat. Itt erős tüneteket is tapasztalhatnak a parlagfőre érzékenyek. Jövőre augusztus 1-én rendezik a Forma 1-es Magyar Nagydíjat. Ez lesz majd a 24 fordulós világbajnoki sorozat 13. állomása. A nagydíjakat 22 országban bonyolítják le, derül ki a most nyilvánosságra hozott 2027-es versenynaptárból. A 6 helyett a szezonban 10 sprint futamos hétvégét tartanak. Egy hideg front éri el hazánkat, melynek hatására elsősorban a Dunántúlon növekedhet meg a felhőzet. Esők, záporok is kialakulhatnak ezeken a tájakon. A keleti-délkeleti ország részben viszont még a napsütésé lesz a főszerep. Itt csak a délutáni esti órákban lehet borultabb az idő. Sok helyen lehet élénk a légmozgás. A legmelegebb órákban a Dunántúlon 18-20 fokra, keleten-délkeleten viszont akár 30 fok körüli csúcsokra is készülhetünk. Éjjel 9-17 fok várható majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Ingyenes tüdőrákszűrést szervez az Országos Pulmonológiai Intézet. Egyre képzettebbek a gazdák. Újabb front érkezik. Demeter Dia vagyok. Ingyenes tüdőrákszűrést szervez dohányosoknak az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Olyan jelentkezőket várnak, akik 50 és 74 év közöttiek, és legalább 15 éve rendszeresen cigarettáznak. Komplex tüdő egészségi felmérésen vehetnek majd részt. Korszerű, alacsony dózisú CT-vizsgálat, légzésfunkciós vizsgálat, dohányzási kockázat felmérés és személyre szabott tanácsadás várja őket. A vizsgálaton való részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött. Részletek az intézmény honlapján. Egy hétig ingyen lehet kerékpárt szállítani a vonatokon, kedden az autómentes napon pedig 999 forintos napi jeggyel. Korlátlanul utazhatunk a helyközi járatokon az egész országban. Az egyéb felárakat, például a helyjegyet külön kell megváltani. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium ezekkel a kedvezményekkel készül az idei Európai Mobilitási Hétre. Hazánk egyébként szeptember 16-a és 22-e között 25. alkalommal csatlakozott a programsorozathoz. Nem változott érdemben a gazdatársadalom korösszetétele az elmúlt 3 évben itthon, derült ki az Agrárium 2026 előzetes adataiból. A képzettség terén ugyanakkor kedvező trend figyelhető meg, mondta rádiónknak Tóth Péter, a KSH Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztályának vezetője.
2: A gazdaság irányítóknak a 37%-a az 65 évesnél idősebb, ugyanakkor a fiatal gazdaság irányítóknak az aránya az továbbra is 10% alatti. Folytatódott az az örvendetes növekedés, hogy a felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezőknek az aránya az továbbra is nőtt. Most már minden 8. gazdaságirányító felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezik, és 48%-ra csökkent azoknak az aránya, akik mezőgazdasági képzettség nélkül irányítják a gazdaságukat.
1: Csak nem 500 000 forintos büntetést kapott egy motoros. A férfi a megengedett sebesség csak nem 3-szorosával száguldozott Mesztegnyőn, közölte a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. A motoros 50 km/h helyett 130 km/h sebességgel hajtott. Tettéért a maximális bírságot kapta. A Dunántúlon többnyire felhős, borongós időre lehet ma számítani, keleten viszont még a napsütésé lesz ma a főszerep, itt csak a délutáni órákban növekedhet majd meg a felhőzet. A nyugati ország részben sokfelé alakulhat ki eső, zápor és a szél is többször lesz majd élénk. Ezeken a tájakon 18-20 fokra, keleten, délkeleten viszont akár 30 fok körüli csúcsokra is lehet majd számítani. Holnap napos felhős időben a legmelegebb órákban 20-28 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, kellemetes ébredezést, nyugodt nyújtózást, jó kávét, hangulatos közlekedést és ehhez hasonlókat kívánok a mai reggelre. Szeptember 17-ére illik ébredni, nem kötelező, de azért illik. Csütörtökünk lesz, remélem mindenki tudott pihenni, és ami ma vár rá, az nem lesz annyira megrázó. Hát, ami a történeteket illeti, kaotikus, botrányos, de egyben termékeny is ez a nap a rock történelemben. Na de majd megbeszéljük. Jó, és persze hozom a zenéket. Az utakon mindenki vigyázzon magára. Köszönet!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok. Lezárás a Városligeti Fasorban is van, egy sávzárás a Bajza utcában is. Sávzárás van a Petőfi téren az Erzsébet híd előtt. Megvan a sávzárás a Rákóczi híd Soroksári lehajtójánál. És hát ugye ne feledjük a forgalmi rend változást a Budaörsi úton. Busz sáv a Villányi út előtt. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Fél hét és annak környéke, és mondtam én, hogy a hölgyek leuralják ezt a hetet. Hát kedves Zsófik, Zsófiák, a kezüket csókoljuk. Főnök urak, pici virág, pici csoki, hogyha a munkahelyen lakik Zsófia. Hozom a krónikákat, de előtte persze megkapjuk az információkat, no meg zenélünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
2: Fókuszban a baleset megelőzés, véget ért a parlagfőszezon csúcs időszaka. Elsősorban a Dunántúlon lehet csapadék. Demeter Dia vagyok. Zajlik a jubileumi 10. biztonsághete. Az ORFK és a Magyar Biztosítók Szövetsége mintegy 40 partnerrel közösen hívja fel a figyelmet a baleset megelőzésre. Országszerte tartanak programokat, a középpontban pedig a roller balesetek állnak, mondta rádióknak Jenei Attila, a Mabiz kommunikációs vezetője.
3: 2024-ben a személyisérüléses rollerrel bekövetkezett balesetek 14 ezer balesetből 2,5%-a volt olyan, amelyben a rolleres volt az okozó. 2025-ben ez a szám már 4,5% volt, 2026 első 6 hónapjában pedig 7%-ra ugrott ez a mutató. A Magyar Biztosítók Szövetsége éppen ezért tartja annyira fontosnak ezt a közös mikromobilitási tanulmányt, amit majd a Széchenyi Egyetemen hozunk nyilvánosságra. Mind a gyerekeket, mind a felnőtteket érinti a roller használat. Őrült felelőtlenségről tesznek tanúbizonyságot azok, akik nem tartják be a szabályokat.
2: Keddig lehet regisztrálni az idei Teszed hulladékgyűjtő akcióra. A kezdeményezést idén október 12-e és 18-a között tartják. Az ország legnagyobb szemétszedési akciójának célja, hogy felhívja a figyelmet az illegális hulladék elhelyezés megelőzésének és megszüntetésének fontosságára. Népszerűsítse az önkéntességet és erősítse a környezettudatosságot, közölt az Élő Környezetért Felelős Minisztérium. Regisztrálni a szelektálok.hu oldalon lehet. Véget ért a parlagfőszezon csúcs időszaka. A lehűlés az elmúlt napokban országszerte mérsékelte a pollen koncentrációt, az allergiások azonban még nem lélegeztetnek fel. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adatai szerint a Tiszántúlon a napokban akár még nagyon magas koncentráció is előfordulhat. Itt erős tüneteket is tapasztalhatnak a parlagfőre érzékenyek. Jövőre augusztus 1-én rendezik a Forma 1-es Magyar Nagydíjat. Ez lesz majd a 24 fordulós világbajnoki sorozat 13. állomása. A nagydíjakat 22 országban bonyolítják le, derül ki a most nyilvánosságra hozott 2027-es versenynaptárból. A 6 helyett a szezonban 10 sprint futamos hétvégét tartanak. Egy hideg front éri el hazánkat, melynek hatására elsősorban a Dunántúlon növekedhet meg a felhőzet. Esők, záporok is kialakulhatnak ezeken a tájakon. A keleti-délkeleti ország részben viszont még a napsütésé lesz a főszerep. Itt csak a délutáni esti órákban lehet borultabb az idő. Sok helyen lehet élénk a légmozgás. A legmelegebb órákban a Dunántúlon 18-20 fokra, keleten-délkeleten viszont akár 30 fok körüli csúcsokra is készülhetünk. Éjjel 9-17 fok várható majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát! Ne nézzük, szeptember 17-e. Hát, a The Doors-t kitiltották az Ed Sullivan Showból 1967-ben, nagyjából örökre. Ugye ez a klasszikus Light My Fire című incidens? Ugyancsak 67, a The Who dobot robbantott. Ez milyen jól hangzik. Ugyan ezen a napon a The Who tagjai Smothers Brothers Comedy Hour című tévéműsorban zenéltek, Keith Moon a zenekar kiszámíthatatlan dobosa, megdumcsízta a pirotechnikusokat, hogy a fellépés végén a szokásos puskaporadak háromszorosát tegyék a lábdobjába. Na most akkorára sikerült a robbanás, hogy szegény Pete Townsend hajalányra kapott. A Queen pedig 78. szeptember 17-én vidám, csak hiányosra vetkőztetett hölgyeket biciklisztetett egy stadionban egy videóklip érdekében. Na, majd még nézzük, hogy mi történt ezen a mai napon, jó? 103.9 Rock FM, de addig is zenélünk.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok! Lezárás a Városligeti Fasorban is, van egy sávzárás a Bajza utcában is. Sávzárás van a Petőfi téren, az Erzsébet híd előtt. Megvan a sávzárás a Rákóczi híd Soroksári lehajtójánál. És hát ugye ne feledjük a forgalmi rend változást a Budaörsi úton. Busz sáv a Villányi út előtt. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
0: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Bármikor jöhet a pák. A Carglassnál gyorsan megjavítjuk a szélvédőjét. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
3: Keresse az új Carglass Service Budapesten a 9. kerület Máriási út 5 szám alatt a Rákóczi híd és a Lurdi ház között, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
4: Carglass javít, Carglass cserél.
5: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
6: Anya, kapar a torkom!
7: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
8: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Majd elmúlik.
10: Ezt mondtad múlt héten is.
9: Jó, de nincs időm orvoshoz járni.
10: És ha rosszabb lesz? Ne várja meg! A Triton Life szakrendeléseink gyorsan, elérhető időpontokkal, tapasztalt szakorvosokkal és korszerű diagnosztikai háttérrel segítünk. Triton Life, ahol az ön egészsége az első.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
11: Ingyenes tüdőrákszűrést szervez az Országos Pulmonológiai Intézet. Egyre képzettebbek a gazdák. Újabb front érkezik. Demeter Dia vagyok. Ingyenes tüdőrákszűrést szervez dohányosoknak az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Olyan jelentkezőket várnak, akik 50 és 74 év közöttiek, és legalább 15 éve rendszeresen cigarettáznak. Komplex tüdő egészségi felmérésen vehetnek majd részt. Korszerű, alacsony dózisú CT-vizsgálat, légzésfunkciós vizsgálat, dohányzási kockázat felmérés és személyre szabott tanácsadás várja őket. A vizsgálaton való részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött. Részletek az intézmény honlapján. Egy hétig ingyen lehet kerékpárt szállítani a vonatokon, kedden az autómentes napon pedig 999 forintos napi jeggyel. Korlátlanul utazhatunk a helyközi járatokon az egész országban. Az egyéb felárakat, például a helyjegyet külön kell megváltani. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium ezekkel a kedvezményekkel készül az idei Európai Mobilitási Hétre. Hazánk egyébként szeptember 16-a és 22-e között 25. alkalommal csatlakozott a programsorozathoz. Nem változott érdemben a gazdatársadalom korösszetétele az elmúlt 3 évben itthon, derült ki az Agrárium 2026 előzetes adataiból. A képzettség terén ugyanakkor kedvező trend figyelhető meg, mondta rádiónknak Tóth Péter, a KSH Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztályának vezetője.
12: A gazdaság irányítóknak a 37%-a az 65 évesnél idősebb, ugyanakkor a fiatal gazdaság irányítóknak az aránya az továbbra is 10% alatti. Folytatódott az az örvendetes növekedés, hogy a felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezőknek az aránya az továbbra is nőtt. Most már minden 8. gazdaságirányító felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezik, és 48%-ra csökkent azoknak az aránya, akik mezőgazdasági képzettség nélkül irányítják a gazdaságukat.
11: Csak nem 500 000 forintos büntetést kapott egy motoros. A férfi a megengedett sebesség csak nem 3-szorosával száguldozott Mesztegnyőn, közölte a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. A motoros 50 km/h helyett 130 km/h sebességgel hajtott. Tettéért a maximális bírságot kapta. A Dunántúlon többnyire felhős, borongós időre lehet ma számítani, keleten viszont még a napsütésé lesz ma a főszerep, itt csak a délutáni órákban növekedhet majd meg a felhőzet. A nyugati ország részben sokfelé alakulhat ki eső, zápor és a szél is többször lesz majd élénk. Ezeken a tájakon 18-20 fokra, keleten, délkeleten viszont akár 30 fok körüli csúcsokra is lehet majd számítani. Holnap napos felhős időben a legmelegebb órákban 20-28 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM továbbra is. Jó reggelt és nyugodt közlekedést, kedves Zsófik, a kezüket csókoljuk. Hozom a zenéket, nem sokára pedig cangázunk egyet.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: 93.9.
1: A Rock zene legnagyobb sztárjai ide költöztek. 103.9. Rock FM.
2: És hát klipet is forgatnak egy elég bizarr és költséges reklámfogással egyetemben. Freddie Mercurynak a Tour de France egyik szakasza adta az ihletet a dalhoz, és úgy döntött, a vizuális világot is a kerékpárok köré építik, csak hogy egy komoly csavarral. A dal természetesen a Bicycle Race. A forgatás a londoni Wimbledon stadionban zajlott, szigorúan zárt ajtók mögött. 65 darab hölgyet egy modellekkel foglalkozó ügynökségen keresztül béreltek fel, és kifejezetten professzionális modelleket kerestek, akik hajlandóak voltak ruha nélkül, nagy közönség és hát kamerák előtt biciklizni. A zenekar menedzsmentje a Halfords nevű ismert brit bolthálózattól bérelt ki több tucat versenybringát, de nem árulták el a cégnek a koncepció pontos részleteit. Amikor a Halford cég megtudta, hogy a modellek mesztelenül ültek a vadonatúj nyergeken, azonnal megtagadták a biciklik visszavételét, higiéniai okokra hivatkozva követelték, hogy a Queen fizesse ki az összes érintett kerékpárülés cseréjét. A klipből végül az MTV és több brit televíziós csatorna is kitiltotta az eredeti verziót. Az amerikai tévékben csak úgy mehetett le, hogyha a hölgyek testét digitálisan ugye maszkolták, sőt, maga a kislemez borítója is botrányt kavart, a fotón az egyik mesztelen modell hátulról látható biciklizés közben. Sok országban kénytelenek voltak bikinit festeni a modellre, hogy egyáltalán kitehessék a lemezboltok piacaira. A dal és a klip végül óriási siker lett, a botrány pedig pontosan azt a hatalmas hírverést generálta, amire Freddie Mercury és a zenekar vágyott. 103.9 Rock FM? Hát akkor... nyerek be!

0: 9. Rock FM.
1: Csodás kis csütörtöket mindenkinek a továbbiakban is. 7:30-hoz értünk, jönnek az információk. Kedves születésnaposok, hát amíg nem mondtuk volna boldogot. Mindjárt megnézzük, hogy kivel lehet eldicsekedni. Hírek után persze szól a zenénk.

0: szám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást, új kezeléshez juthatnak az endometriózisban szenvedők, keleten 30 fok is lehet. Demeter Dia vagyok. Megszünteti a kormány a kötelező kamarai hozzájárulást, ezt a miniszterelnök jelentette be a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos hozzájárulást. A döntés megközelítőleg 900 000 vállalkozást érint. Új innovatív kezelés áll rendelkezésre az endometriózis kezelésére. Ehhez néhányan ingyen is hozzájuthatnak, olvasható az endometriózismagyarország.hu oldalon. Világszerte 198 millió, hazánkban több mint 200 000 nő érintett endometriózisban. A legfontosabb, hogy megszülessen a diagnózis és javuljon az életminőség, mondta rádiónknak Novák Zoltán nőgyógyászati daganatsebész, endometriózis specialista.
2: Az endometriózis által okozott panaszokat, ami elsősorban fájdalom, ezeket, illetve a nehezített teherbeesést kezelendő jellemző műtéteket végeztünk régebben, és ez gyakorlatilag az elmúlt évek során kezdett egy kevésbé radikális irányba tolódni. Most már nem feltétlenül kell mindenkinek műtétet végezni, vannak egyéb eszközök, de van olyan új módszer több is, amely műtét nélkül összeroncsolja az endometriózisos szövetet. Ha felfedezzük és kezeljük, akkor az életminőséget egészen mássá tudjuk tenni.
1: Idén Michelin csillagos étteremben is lehet asztalt foglalni a Dining City országos étterem héten. Október 1-e és 18-a között a résztvevő vendéglátóhelyek ismét erre az alkalomra komponált, legtöbbször háromfogásos menüsorokat kínálnak fix árakon. Idén 230 hazai étterem csatlakozott a kezdeményezéshez. Az akciót idén már 30. alkalommal szervezik meg. A kínálatban nemzetközi konyhák is bemutatkoznak. Évtizedek óta nem volt olyan kicsi az ózonlyuk, mint tavaly. A szakértők szerint ebben meghatározó szerepe volt abban, hogy sokkal kevesebb olyan terméket, például régi típusú hűtőt, légkondit használtunk, amely a réteget károsító anyagot bocsát ki. A Meteorológiai Világszervezet szerint a csökkenés környezetvédelmi sikertörténet, és ha a tendencia folytatódik, akár teljes egészében regenerálódhat a légkör ózon rétege. Egy hideg front éri el hazánkat, melynek hatására elsősorban a Dunántúlon növekedhet meg a felhőzet. Esők, záborok is kialakulhatnak ezeken a tájakon. A keleti-délkeleti ország részben viszont még a napsütésé lesz a főszerep, itt csak a délutáni esti órákban lehet borultabb az idő. Sok helyen lehet élénk a légmozgás. A legmelegebb órákban a Dunántúlon 18-20 fokra, keleten-délkeleten viszont akár 30 fok körüli csúcsokra is készülhetünk. Éjjel 9-17 fok várható majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

93.9 Rock FM, boldog születésnapot, kedves szeptember 17-ek. Na szóval, hát egy legendás film, sorozat, sőt egy könyv, mert hogy a sztori úgy néz ki, hogy 1968-ban Richard Hooker, egy katonai sebész megírta saját történetét a koreai háborúról. 1970-ben ebből mozifilm készült Donald Sutherland szereplésével. 1972-ben pedig e napon útjára indult a tévésorozat. De nem Donald Sutherlanddel, hanem Alan Aldával. Ez a MASH. Az amerikai CBS csatorna a televíziózás történetének egyik legnépszerűbb és legkritikusabb háborús szatíra sorozatát robbantotta be a képernyőre. A koreai háború mobil katonai kórházában játszódó sorozat 11 évadot élt meg, a záró epizódját pedig több mint 100 millióan nézték, ami egyébként máig rekordnak számít a forgatókönyv alapján készült sorozatok körében. Hogy ez miért volt érdekes? Hát azért, mert mindenki tudta, hogy miközben a képernyőn a koreai háború eseményeit mutatták be,

mint a szegény lánya magyar népmesében, hozzunk is, meg nem is. A műtős jeleneteknél szigorúan tilos volt nevetést bejátszani. Tudni kell, hogy a közvetítés alatt a reklámidők drágábbak voltak, mint az akkori Super Bowl idején. Amikor a 2,5 órás epizód véget ért, a történelmi finálé, a New York City vízművei hirtelen hatalmas nyomásesést regisztráltak, a nézők 100 000-ei pontosan a stáblista alatt indultak el egyszerre a mosdóba, amit azóta is a sorozat popkulturális erejének egyik legviccesebb bizonyítékaként emlegetnek. Azért ez zseniális, nem? Amíg érdekes, hogy ahogy említettem, hogy a mozifilmben Donald Sutherland alakította a sólyom szemet, Pierce kapitányt, a sorozatra nem őt kérték fel. Ezért hát elég nagy volt a feszültség, féltékenység is volt, nem bírta elviselni Donald Sutherland, hogy miközben a filmjével ő teremtette meg a karaktert, a világ szemében mégis Alan Alda vált az igazi sólyom szemmé, a sorozat elképesztő 11 éves sikere alatt. Egyébként olyan nevek szerepeltek még a sorozatban, mint Leslie Nielsen, Ron Howard, Lawrence Fishburne, sőt, Patrick Swayze is felbukkant. Egyébként a legendák szerint a főszereplő Alan Alda évtizedekig ugyanabban a katonai bakancsban járt a forgatások alatt. 103.9 Rock FM, úgyhogy így, kedves ma születettek, MASH! Na, zenéljünk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok! Lezárás a Városligeti Fasorban is, van egy sávzárás a Bajza utcában is. Sávzárás van a Petőfi téren, az Erzsébet híd előtt. Megvan a sávzárás a Rákóczi híd Soroksári lehajtójánál. És hát ugye ne feledjük a forgalmi rend változást a Budaörsi úton. Busz sáv a Villányi út előtt. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 103.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
2: Hűde feszült valaki. Nyugi, öregem.
1: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
2: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
3: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
5: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
0: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
6: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
7: Maltofer rágó tabletta, vaspótló gyógyszer, vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: De kóstol!

0: Csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
1: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Zajlik a biztonság hete, még lehet regisztrálni a Teszted akcióra. Nyugaton felhős, keleten napos idő várható. Demeter Tia vagyok. Zajlik a jubileumi 10. biztonság hete. Az ORFK és a Magyar Biztosítók Szövetsége mintegy 40 partnerrel közösen hívja fel a figyelmet a baleset megelőzésre. Országszerte tartanak programokat, a középpontban pedig a roller balesetek állnak, mondta rádióknak Jenei Attila, a Mabisz kommunikációs vezetője.
3: 2024-ben a személyisérüléses rollerrel bekövetkezett balesetek 14 ezer balesetből 2,5%-a volt olyan, amelyben a rolleres volt az okozó. 2025-ben ez a szám már 4,5% volt, 2026 első 6 hónapjában pedig 7%-ra ugrott ez a mutató. A Magyar Biztosítók Szövetsége éppen ezért tartja annyira fontosnak ezt a közös mikromobilitási tanulmányt, amit majd a Széchenyi Egyetemen hozunk nyilvánosságra. Mind a gyerekeket, mind a felnőtteket érinti a roller használat. Őrült felelőtlenségről tesznek tanúbizonyságot azok, akik nem tartják be a szabályokat.
2: Keddig lehet regisztrálni az idei Teszed hulladékgyűjtő akcióra. A kezdeményezést idén október 12-e és 18-a között tartják. Az ország legnagyobb szemétszedési akciójának célja, hogy felhívja a figyelmet az illegális hulladék elhelyezés megelőzésének és megszüntetésének fontosságára. Népszerűsítse az önkéntességet és erősítse a környezettudatosságot, közölt az élő környezetért felelős minisztérium. Regisztrálni a szelektálok.hu oldalon lehet. Véget ért a parlagfű szezon csúcs időszaka. A lehűlés az elmúlt napokban országszerte mérsékelte a pollen koncentrációt, az allergiások azonban még nem lélegeztetnek fel. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adatai szerint a Tiszántúlon a napokban akár még nagyon magas koncentráció is előfordulhat. Itt erős tüneteket is tapasztalhatnak a parlagfűre érzékenyek. Jövőre augusztus 1-én rendezik a Forma 1-es Magyar Nagydíjat. Ez lesz majd a 24 fordulós világbajnoki sorozat 13. állomása. A nagydíjakat 22 országban bonyolítják le, derül ki a most nyilvánosságra hozott 2027-es versenynaptárból. A 6 helyett a szezonban 10 sprint futamos hétvégét tartanak. Egy hideg front éri el hazánkat, melynek hatására elsősorban a Dunántúlon növekedhet meg a felhőzet. Esők, záporok is kialakulhatnak ezeken a tájakon. A keleti-délkeleti országrészben viszont még a napsütésé lesz a főszerep. Itt csak a délutáni esti órákban lehet borultabb az idő. Sok helyen lehet élénk a légmozgás. A legmelegebb órákban a Dunántúlon 18-20 fokra, keleten-délkeleten viszont akár 30 fok körüli csúcsokra is készülhetünk. Éjjel 9-17 fok várható majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

100.9 Rock FM. Na, szóval ez úgy esett, hogy 67. szeptember 17-én a The Who-nak volt egy televíziós fellépése a Smothers Brothers Comedy Hour című rendkívül népszerű amerikai szórakoztató műsorban léptek fel, ahol a My Generation című slágerüket játszották playbackről. Bár az ének és a dob részben élőben volt. A titkos terv Keith Moon, hát mit általában sok mindent unalmasnak tartott, hogy egyszerűen csak szétverje a dobfelszerelést a dal végén, ezért a forgatás előtti órákban megvesztegette a stúdió pirot technikusait, és rávette őket, hogy tegyenek puskaport a lábdobjába, de nem annyit, amennyit szoktak, hanem jóval többet. Ez háromszoros adag lett. Ami végül katasztrófát okozott, az az volt, egyébként ráadásul, hogy Moon nem bízott a pirotechnikusokban, attól félve, hogy a durranás kicsi lesz a színfalak mögött, ő maga is berakott egy adag puskaport. Így aztán még nagyobb lett a kupac. A dal végén, amikor Pete Townshend gitáros elkezdte oda csapkodni a gitárját a földhöz, Moon működésbe hozta a szerkezetet. Sokkoló volt. Szegény Pete Townshend éppen a dob előtt állt, a robbanás ereje hátulról kapta el, a haja konkrétan lángra kapott és megégett. Későbbi elmondása szerint ettől a másodperctől kezdve sípolt a füle, és ez indította el a visszafordíthatatlan súlyos hallás károsodását. A robbanás szétvetette a dobfelszerelést, egy éles repülő cintányér szilánk eltalálta Moon karját, mély vágást ejtve rajta, így ő vérezve fejezte be a sót. A kamerák mindezt felvették, hogy a sűrű fehér füst elárasztja a stúdiót. A műsorvezető sokkos állapotban teljesen megdervedve állt a színpadon, a kulisszák mögött várakozó legenda, Betty Davis pedig hatalmas döbbenettől elájult. A stávtagoknak kellett feleszmélniük. És egyébként a műsor élőadásnak tűnt, valójában szalagra rögzítették, a producerek a botrány és a veszély ellenére úgy döntöttek, hogy változtatás nélkül levetítik a jelenetet, mert tudták, hogy ez akkora szenzáció, amit látnia kell Amerikának. Hát kérem tisztelettel, van ez így néha? 103.9 Rock FM, na zenéjünk!

0: Rock FM.
1: 8:30, jönnek a hírek, információk, aztán még egy kis nyalánkság Paul McCartney-ról. Jó, és persze zenélünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Főként idősebbet foglalkoznak agrárgazdasággal, maximális büntetést kapott a szágoldozó motoros, keleten még a napsütésé lesz a főszerep. Demeter Dia vagyok. Ingyenes tüdőrákszűrést szervez dohányosoknak az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet. Olyan jelentkezőket várnak, akik 50 és 74 év közöttiek, és legalább 15 éve rendszeresen cigarettáznak. Komplex tüdő egészségi felmérésen vehetnek majd részt. Korszerű, alacsony dózisú CT-vizsgálat, légzésfunkciós vizsgálat, dohányzási kockázat felmérés és személyre szabott tanácsadás várja őket. A vizsgálaton való részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött. Részletek az intézmény honlapján. Egy hétig ingyen lehet kerékpárt szállítani a vonatokon, kedden az autómentes napon pedig 999 forintos napi jeggyel korlátlanul utazhatunk a helyközi járatokon az egész országban. Az egyéb felárakat, például a helyjegyet külön kell megváltani. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium ezekkel a kedvezményekkel készül az idei Európai Mobilitási Hétre. Hazánk egyébként szeptember 16-a és 22-e között 25. alkalommal csatlakozott a programsorozathoz. Nem változott érdemben a gazdatársadalom korösszetétele az elmúlt 3 évben itthon, derült ki az Agrárium 2026 előzetes adataiból. A képzettség terén ugyanakkor kedvező trend figyelhető, megmondta rádiónknak Tóth Péter, a KSH Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztályának vezetője.
3: A gazdaság irányítóknak a 37%-a az 65 évesnél idősebb, ugyanakkor a fiatal gazdaság irányítóknak az aránya az továbbra is 10% alatti. Folytatódott az az örvendetes növekedés, hogy a felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezőknek az aránya az továbbra is nőtt. Most már minden 8. gazdaságirányító felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezik, és 48%-ra csökkent azoknak az aránya, akik mezőgazdasági képzettség nélkül irányítják a gazdaságukat.
2: Csak nem 500 000 forintos büntetést kapott egy motoros. A férfi a megengedett sebesség csak nem 3-szorosával szágoldozott Mesztegnyőn, közölte a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. A motoros 50 km/h helyett 130 km/h sebességgel hajtott. Tettéért a maximális bírságot kapta. A Dunántúlon többnyire felhős, borongós időre lehet ma számítani, keleten viszont még a napsütésé lesz ma a főszerep, itt csak a délutáni órákban növekedhet majd meg a felhőzet. A nyugati ország részben sokfelé alakulhat ki eső, zápor és a szél is többször lesz majd élénk. Ezeken a tájakon 18-20 fokra, keleten, délkeleten viszont akár 30 fok körüli csúcsokra is lehet majd számítani. Holnap napos felhős időben a legmelegebb órákban 20-28 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

99 Rock FM, ahogy ígértem, Paul is dead, vagyis Paul halott. 69. szeptember 17-én jelent meg az a cikk a Drake Egyetem diáklapjában, amely először foglalta össze pontokba szedve az esetet, és elindította azt az általános hisztériát, miszerint Paul McCartney valójában meghalt egy autóbalesetben. Na, hogy mi történt? A teória szerint Paul McCartney 66. november 9-én egy feszült hangulatú Beatles stúdiózás után dühösen elviharzott Aston Martinjával, útközben felvett egy stoppos lányt, Ritát, aki miután felismerte őt, pánikba esett, McCartney elvesztette az uralmát a kocsi felett és egy kamionnak ütközött. A balesetben szörnyet halt és lefejeződött. Hogy elkerüljék a tömeghisztériát és megmentsék a zenekart, a brit titkos szolgálat, az MI5 és a Beatles tagjai állítólag úgy döntöttek, hogy eltitkolják mindezt. Felbéreltek egy William Campbell nevű hasonmást, aki különféle plasztikai műtétekkel teljesen Paul McCartney-vá formálta magát. És hogy mire alapozták az elméletet? A leghíresebb borító, ez az Abbey Road, valójában egy temetési menet, John Lennon fehérben, papisten, Ringo Starr feketében a gyászoló barát gyászkocsi, George Harrison farmerben a sírásó, Paul pedig mezitláb van, ami a keleti kultúrákban a halottak szokása. Ráadásul jobb kezével fogja a cigarettáját, miközben a valódi Paul balkezes volt. A háttérben parkoló Volkswagen bogár rendszáma 28 IF, ami azt jelenti, 28 éves lenne, ha még élne, ugye? If, ha. Aztán ott van a Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, 67-ből. A borítón a zenekar egy friss sír felett áll, Paul feje felett egy kéz látható, ami sok kultúrában a halál vagy a megáldás jele. Ha a borító közepén látható nagy dob elé egy tükröt teszünk, a feliratból kiolvasható egy, one, egyszer, he, die. Vagyis három Beatles maradt, egy meghalt. A rajongók elkezdték hátrafelé lejátszani a bakeliteket. A Strawberry Fields Forever végén John állítólag azt suttogja, eltemettem Paul-t. Bár Lennon később tisztázta, hogy valójában azt mondja, áfonya szósz. A Revolution 9 című avantgárd darabban a folyamatosan ismétlődő Number 9 visszafelé hallgatva állítólag így hangzik, Turn me on, dead man. Vagyis ugye halott embert emlegetnek. Bár a Beatles menedzsmentje 69. szeptember 17-én hivatalos sajtóközleményben cáfolta a híreket, miszerint Paul McCartney él és virul, a rajongókat ez marhára nem nyugtatta meg, úgyhogy így esett. A nagy összeesküvés elmélet gomnyomása és indítása 69. szeptember 17-én, miszerint Paul McCartney halott. 103.9 Rock FM.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok. Lezárás a Városligeti Fasorban, és van egy sávzárás a Bajza utcában is. Sávzárás van a Petőfi téren, az Erzsébet híd előtt. Megvan a sávzárás a Rákóczi híd soroksári lehajtójánál. És hát ugye ne feledjük a forgalmi rend változást a Budaörsi úton. Busz sáv a Villányi út előtt. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes.
2: Rita, mi van veled? Folytonásítozol.
3: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
2: Neked Sedacur Forte kell.
3: Sedacur Forte?
2: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
4: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellék hatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
5: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
6: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
7: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
8: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
9: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe, gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
11: Új kezeléshez juthatnak az endometriózisban szenvedők. Változott az ózonjuk mérete. A Dunántúlon lesz több a felhő. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Megszünteti a kormány a kötelező kamarai hozzájárulást. Ezt a miniszterelnök jelentette be a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos hozzájárulást. A döntés megközelítőleg 900 000 vállalkozást érint. Új innovatív kezelés áll rendelkezésre az endometriózis kezelésére. Ehhez néhányan ingyen is hozzájuthatnak, olvasható az endometriózismagyarország.hu oldalon. Világszerte 198 millió, hazánkban több mint 200 000 nő érintett endometriózisban. A legfontosabb, hogy megszülessen a diagnózis és javuljon az életminőség, mondta rádiónknak Novák Zoltán nőgyógyászati daganatsebész, endometriózis specialista.
12: Az endometriózis által okozott panaszokat, ami elsősorban fájdalom, ezeket, illetve a nehezített teherbeesést kezelendő jellemző műtéteket végeztünk régebben, és ez gyakorlatilag az elmúlt évek során kezdett egy kevésbé radikális irányba tolódni. Most már nem feltétlenül kell mindenkinek műtétet végezni, vannak egyéb eszközök, de van olyan új módszer több is, amely műtét nélkül összeroncsolja az endometriózisos szövetet. Ha felfedezzük és kezeljük, akkor az életminőséget egészen mással tudjuk tenni.
11: Idén Michelin csillagos étteremben is lehet asztalt foglalni a Dining City országos étterem héten. Október 1-e és 18-a között a résztvevő vendéglátóhelyek ismét erre az alkalomra komponált. Legtöbbször háromfogásos menüsorokat kínálnak fix árakon. Idén 230 hazai étterem csatlakozott a kezdeményezéshez. Az akciót idén már 30. alkalommal szervezik meg. A kínálatban nemzetközi konyhák is bemutatkoznak. Évtizedek óta nem volt olyan kicsi az ózonjuk, mint tavaly. A szakértők szerint ebben meghatározó szerepe volt abban, hogy sokkal kevesebb olyan terméket, például régi típusú hűtőt, légkondit használtunk, amely a réteget károsító anyagot bocsát ki. A Meteorológiai Világszervezet szerint a csökkenés környezetvédelmi sikertörténet, és ha a tendencia folytatódik, akár teljes egészében regenerálódhat a légkör ózon rétege. Egy hideg front éri el hazánkat, melynek hatására elsősorban a Dunántúlon növekedhet meg a felhőzet. Esők, záporok is kialakulhatnak ezeken a tájakon. A keleti-délkeleti ország részben viszont még a napsütésé lesz a főszerep. Itt csak a délutáni esti órákban lehet borultabb az idő. Sok helyen lehet élénk a légmozgás. A legmelegebb órákban a Dunántúlon 18-20 fokra, keleten-délkeleten viszont akár 30 fok körüli csúcsokra is készülhetünk. Éjjel 9-17 fok várható majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, mindjárt péntek, de ma még csütörtök, remek alkalom arra, hogy köszöntsük a Zsófiákat. Főnök urat, senki. Jó, az utakon vigyázzunk, én meg

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
2: Chill van, bro. Épül a győztes járgány.
0: Red Bull Láda Derby, szeptember 20. Tabá.

0: hiány a pizzami.hu.
1: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
2: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
1: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
2: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Anya, megint fáj a hasam!
4: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
5: 1 év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
6: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
7: Fókuszban a baleset megelőzés, véget ért a parlagfőszezon csúcs időszaka. Elsősorban a Dunántúlon lehet csapadék. Demeter Dia vagyok. Zajlik a jubileumi 10. biztonsághete. Az ORFK és a Magyar Biztosítók Szövetsége mintegy 40 partnerrel közösen hívja fel a figyelmet a baleset megelőzésre. Országszerte tartanak programokat, a középpontban pedig a roller balesetek állnak, mondta rádióknak Jenei Attila, Amabiz kommunikációs vezetője.
8: 2024-ben a személyisérüléses rollerrel bekövetkezett balesetek 14 ezer balesetből 2,5%-a volt olyan, amelyben a rolleres volt az okozó. 2025-ben ez a szám már 4,5% volt, 2026 első 6 hónapjában pedig 7%-ra ugrott ez a mutató. A Magyar Biztosítók Szövetsége éppen ezért tartja annyira fontosnak ezt a közös mikromobilitási tanulmányt, amit majd a Széchenyi Egyetemen hozunk nyilvánosságra. Mind a gyerekeket, mind a felnőtteket érinti a roller használat. Őrült felelőtlenségről tesznek tanúbizonyságot azok, akik nem tartják be a szabályokat.
7: Keddig lehet regisztrálni az idei Teszed hulladékgyűjtő akcióra. A kezdeményezést idén október 12-e és 18-a között tartják. Az ország legnagyobb szemétszedési akciójának célja, hogy felhívja a figyelmet az illegális hulladék elhelyezés megelőzésének és megszüntetésének fontosságára. Népszerűsítse az önkéntességet és erősítse a környezettudatosságot, közölte az Élő Környezetért Felelős Minisztérium. Regisztrálni a szelektálok.hu oldalon lehet. Véget ért a parlagfőszezon csúcs időszaka. A lehűlés az elmúlt napokban országszerte mérsékelte a pollen koncentrációt, az allergiások azonban még nem lélegeztetnek fel. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adatai szerint a Tiszántúlon a napokban akár még nagyon magas koncentráció is előfordulhat. Itt erős tüneteket is tapasztalhatnak a parlagfűre érzékenyek. Jövőre augusztus 1-én rendezik a Forma 1-es Magyar Nagydíjat. Ez lesz majd a 24 fordulós világbajnoki sorozat 13. állomása. A nagydíjakat 22 országban bonyolítják le, derül ki a most nyilvánosságra hozott 2027-es versenynaptárból. A 6 helyett a szezonban 10 sprint futamos hétvégét tartanak. Egy hideg front éri el hazánkat, melynek hatására elsősorban a Dunántúlon növekedhet meg a felhőzet. Esők, záporok is kialakulhatnak ezeken a tájakon. A keleti-délkeleti országrészben viszont még a napsütésé lesz a főszerep. Itt csak a délutáni esti órákban lehet borultabb az idő. Sok helyen lehet élénk a légmozgás. A legmelegebb órákban a Dunántúlon 18-20 fokra, keleten-délkeleten viszont akár 30 fok körüli csúcsokra is készülhetünk. Éjjel 9-17 fok várható majd.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, na Hello mindenkinek, én Csizinszki Géva vagyok, ez pedig itt a csütörtöki, azaz a kis pénteki rock délelőtt, hát hölgyeim és uraim, nagyon hamar csütörtök lett, nagyon hamar elkezdtünk szeptember vége felé menetelni, mindjárt itt az október, de reméljük, hogy kitart majd még, hát most mit tudom én, hogy milyen idő van, de valamikor majd csak lesz vénasszonyok nyara, meg volt is egy picit, úgyhogy hát mi ezt szeretjük, viszont azt is imádjuk, amikor ilyen gyönyörű színek lesznek a természetben, úgyhogy lehet miért örülni, ha az ősznek, na meg még azért is lehet örülni, mert www.rockradio.hu online streamen is lehet bennünket hallgatni. Na és ha már itt tartunk, így a hallgatgatásnál, akkor érdemes ismert, hogy Iggy Pop érkezik, a punk keresztapja, minden idők egyik legdinamikusabb, legszuggesztívebb színpadi jelenlételő ismert előadó, féktelen nyers erőlakozik benne, miközben zeneileg ugyanúgy formálta a 70-es évek punk műfaját, ahogy a 90-es évek grunge szcénáját, és 25 év után, idén júliusban fellépett nálunk a Budapest Parkban, és aki ott volt, az biztos, hogy nem felejti el azóta sem. Hát ennek örömére itt van velünk Iggy Pop és a The Passenger.

103.9 FM, na hát akkor egy jó Pantera az mindig jó, és hát őket köszönthettük itt nálunk június 11-én, a Metallica előtt léptek fel. Hát valami egészen fantasztikus volt ez a fellépés, és reméljük, hogy jönnek még, mert hogy itt őket annyira szeretjük, hogy amikor újra elkezdtek turnézni, akkor ugye duplával kellett kezdeniük 2023-ban nálunk, aztán azóta voltak 2025-ben, és most 2026-ban is. Hát jöjjön a 2027, fel a 2027-es évre, én azt mondom. És közben azért meghallgatgatjuk úgy a nagy dalaikat, mint például a Cowboys from Hell című korongnak az egyik legnagyobb slágerét. Ugye ez volt az a lemez, amelyet a banda első valódi debütlemezének tartanak, mert tulajdonképpen ez volt az az album, amely kijelölte a banda számára a kemény zenei irányt. A korong egyik leghíresebb dala pedig a Cemetery Gates című ballada volt, amelynek szövegét Phil Anselmo szerint egyik New Orleansban élő barátjának a halála inspirálta, aki öngyilkosságot követett el néhány évvel azelőtt. Ez a Pantera és a Cemetery Gates. Never.

103.9 Rock FM és az Aerosmith-tel folytatjuk, mégpedig általam leginkább kedvelt dalukkal, ez a Living on the Edge, bár mondjuk több olyan dal van, amit nagyon-nagyon szeretek tőlük. Hát sajnálom, hogy ők már nem lépnek fel Magyarországon, 2024-ben abba hagyták a koncertezést, de ez nem teljesen igazi így, mert aztán időközben, ugye akkor Steven Tyler hangszerelőnek volt problémája, de hát aztán ő időközben meggyógyult, itt-ottam ott fellépegetett, és aztán végül, de nem utolsó sorban, 2025 végén kijöttek egy új EP-vel, One More Time címmel, amelyen a feltörekvő rocker fiú, akit imádunk, Youngblood is szerepelt, és aztán ebből jött nekik egy olyan ötlet, hogy közhírré teszik, hogy támogatnak feltörekvő rockereket, tehát hogy szívesen kollabolnak velük, az ő hírnevük és a feltörekvő rockerek tehetsége, az esetleg kijöhet abból valami jó, én is azt gondolom egyébként. Na de, most visszatérünk hozzájuk, a több mint 20 millió példányban elkelt 1993-as Get a Grip album első kislemezes dala érkezik, amely a világ egyik legjobbja. Aerosmith, Living on the Edge. The song.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
2: Hűde feszült valaki. Nyugi, öregem.
1: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
2: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
3: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes.
5: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágó tabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Majd elmúlik.
7: Ezt mondtad múlt héten is.
6: Jó, de nincs időm orvoshoz járni.
7: És ha rosszabb lesz? Ne várja meg! A Triton Life szakrendeléseink gyorsan, elérhető időpontokkal, tapasztalt szakorvosokkal és korszerű diagnosztikai háttérrel segítünk. Triton Life, ahol az ön egészsége az első.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, hölgyeim és uraim, meghalt Deák Bill Gyula, Artisius díjas magyar blúzénekes, 77 éves volt. Elnémult a mikrofon, elment az ember, a legfeketébb hangú fehér énekes, aki mankóra támaszkodva is óriás volt a színpadon. 77 éves korában egy sikeresnek mondott műtét után a magyarok blues királya, Deák Bill Gyula váratlanul örökre elaludt. Ezek a sorok jelentek meg Deák Bill Gyula közösségi oldalán, ezzel jelentették be, hogy a magyar blues király meghalt. A Rockbook szerint fiatalon énektanárokhoz járt, akik mind operaénekes szerettek volna nevelni belőle, de ez nem tetszett neki, így leszokott az énektanulásról. Pályafutása során nagy hatással volt rá Jimi Hendrix, valamint Radics Béla és Orszácki Miklós is. Sokan őt tartják a magyar blues királyának. 1984-ben a Budapest sportcsarnokban Chuck Berryvel közösen lépett fel, aki azt mondta róla, hogy a legfeketébb hangú fehér énekes, akit valaha hallottam. Deák Bill Gyula az elmúlt években aktívan koncertezett, idén különleges turné készült a Rossz Vér című lemezre fókuszálva, a koncertek vendége, a lemez egyik szerzője és gitárosa, Tátrai Tibor, plusz a Blues Company lett volna. A magyar könnyűzene meghatározó énekesének munkásságát 2009-ben fonogram életműdíjjal, 2012-ben a Magyar Érdemrend lovakkeresztjével, 2022-ben a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével és 2023-ban Pro Urbe Budapest díjjal ismerték el. Deák Bill Gyula, Isten nyugasztalja!

93.3 FM-a. Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a csütörtöki, az a kis pénteki Rock délelőtt. Hát hölgyeim és uraim, azért haladgatunk ebben a szeptemberben, így haladgatunk előrefelé ebben a hónapban, és nagyon-nagyon reméljük, hogy nagyon sokáig fog tartani az indián nyár, sütni fog sokat a nap, hát nyilván esőre szükség van, de ettől függetlenül azért, ha ezeken a dolgokon túllépünk, azért szeretnénk mi azokat a gyönyörű őszi színeket látni, ezeket a gyönyörű őszi hónapokat megélni, és persze mellette a legjobb rockzenéket hallgatni. Hát az lehetséges, minden lehetséges, akár online streamen is, www.rockradio.hu. Már is a Rage Against the Machine-nel megyünk tovább, akiknek 1992-es Killing in the Name című dala már a rock történelem egyik legismertebb rendszerellenes himnusza lett, pedig az egész egy gitárórán kezdődött. Tom Morello gitáros éppen egy tanítványának mutatta a drop D hangolást, amikor teljesen véletlenül megszületett a dal legendás riffje. Morello azonnal leállította az órát, hogy felvegye, de hogy elfelejtse, másnap pedig bevitte a zenekarnak, és ebből építették fel a most következő dalt, ez a Killing in the Name.

Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

103.9 Rock FM és Mötley Crüe, akik 2026-ban ünneplik fennállásuk 45. évfordulóját, és egy nagyszabású észak-amerikai aréna turnéval térnek vissza a színpadra. A jubilami koncertsorozat egyben a legendás Carnival of Sins korszak előtt is tiszteleg, amelynek 20 éves évfordulója van most. Ugye azt tudjuk, hogy Mick Mars a jogi vitájuk volt a zenekarnak, de hát az már mostanra elsimult, mindenben nekik adott igazat a bíróság. A nyári koncertkörút júliusban indul, a fellépéseken pedig olyan különleges vendégzenekarok csatlakoznak hozzájuk, mint a Tesla és az Extreme. A rajongók egy látványos, klasszikus Crüe show-ra számíthatnak, amelyben a legnagyobb slágerek mellett a Carnival of Sins korszak dalai is fontos szerepet kapnak, és még egy örömhír, közben a zenekar a stúdióban sem tétlenkedik a legendás producerrel, Bob Rockkal új dalokat rögzítettek egy készülő filmhez, és a hírek szerint ezek a felvételek a Mötley Crüe keményebb, nyersebb rock hangzását idézik meg, hát gondolom hatással van rájuk John Five. Na, ugye kvázi új gitárosok, aki belépett Mick Mars helyére. Akkor egy igazi Mötley Crüe klasszikus érkezik, ez a White Side.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

Szálszáruk 9 Rock FM, és hát ugye Scorpions, akik minden második évben eljönnek Magyarországra, és most is eljöttek, idén is például június 20-án az MVM Dome-ban adtak koncertet, de hát ők tulajdonképpen a 60. életévüket ünneplik, már mint azt, hogy a banda 60 éve van együtt, és ez még testvérek között is egészen elképesztő, hogy ők békében, szeretetben meg tudták élni ezt a 60 évet, és igazából tavaly kezdődött ez az ünnepség sorozat, és most ők sokáig úton lesznek, és még Klaus Meine azt is eldroppolta nekünk, hogy lehetséges, hogy hát igazából stúdióba is vonulnak, ki tudja, ezt minden esetre megerősíteni, még megcáfolni nem tudjuk, várjuk a híreket, de amíg várunk, addig pedig Wind of Change, a szám 1991-ben jelent meg kislemezen, és a Crazy World című Scorpions albumon található, rövid idő alatt gyakorlatilag a hidegháború végének nem hivatalos himnusza lett, becslések szerint mintegy 14 millió példány fogyott belőle, ezzel pedig minden idők egyik legsikeresebb kislemeze, és a legsikeresebb német előadó által kiadott single lett, Scorpions Wind of Change.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
2: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
1: Neked Sedacur Forte kell.
2: Sedacur Forte?
1: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
3: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
5: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.3 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a csütörtöki, azaz a kis pénteki rock délelőtt. Hát, hölgyeim és uraim, az van, hogy lassan, de biztosan megyünk a hétvége felé, és lassan, de biztosan elindultunk szeptember vége felé. Hát gyönyörű szép őszünk lesz, nagyon-nagyon remélem. Az biztos, hogy bennünket lehet online streamen is hallgatni, www.rockradio.hu, ott nyugodtan, hogyha valaki elhagyta volna Budapest határait, de egyébként meg, ha valaki dolgozik, jó munkát, ha úton van, jó utat, ha otthon pízik, akkor jó pihit, és már is belecsapunk a lecsóba, mégpedig a Doors együttessel, akiknek Riders on the Storm című dala 1971-ben jelent meg, az LA Woman című albumon, és nem csak a zenekar egyik leghíresebb felvétele, hanem Jim Morrison történetének egyik legkülönlegesebb lezárása is, mert hogy ez volt az utolsó dal, amit Morrison felvett a halála előtt, és mi mindig ugyanazzal az áhítattal hallgatjuk végig, pszichedelikus, jazzes, bajos utazás, esővel, mennydörgéssel, és Ray Manzarek hipnotikus billentyűjátékával. Ez a Doors és a Riders on the Storm.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM. Na hát 8 év után végre új stúdió albumra készül a U2, és már itt is van az első igazi előfutár, a Street of Dreams. A dalhoz Mexikóvárosban forgattak látványos videóklipet, ahol a zenekar egy busz tetején adott rögtönzött koncertet a rajongóknak. Ez a forgatás azonban kis ilyen félbeszakadt, mert egy hatalmas vihar miatt leállt az áramfejlesztő, a munka megakadt, a helyzetet pedig egy helyi lakó mentette meg, aki felajánlotta erkélyét a zenekarnak. Bono és társai innen folytatták a minikoncertet, és a rajongókkal együtt énekelték a Vertigo és a Desire refrénjeit, amíg újraindult a forgatás. A Street of Dreams hangzásában ismét a klasszikus stadionokat megtöltő U2-t idézi, és The Edge jellegzetes gitárjátéka áll a középpontban, Bono pedig a angol és spanyol nyelven énekel a dalban. Külön öröm a rajongóknak, hogy a klipben újra feltűnik Larry Mullen Jr., aki a hátműtétje miatt hagyta ki Las Vegas-i Sphere koncertjeiket, így ez egyfajta visszatérésnek is tekinthető. Az album várhatóan idén még megérkezik, és ez lesz a U2 első teljesen új stúdiólemeze, a 2017-es Songs of Experience óta. Jöhet a U2 és a Desire. Yeah.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

103.9 Rock FM írja az útinform, hogy az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorvágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták, a 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a jár.

járművek az átterelési pontokban érdemes óvatosabban vezetni és figyelembe venni a sebességet korlátozó táblákat. Az egyes főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél és a 14-es kilométernél útszűkület van érvényben, és az M70-es autópályán az M7-es autópálya irányába a 2-es és az 1-es kilométer között a belső sávot lezárták, a forgalom sávelhúzással a külső és a leálló sávon halad. Plusz 36 20 99 9 9, az ami SMS, Viber és telefonszámunk, ide lehet küldeni a további közlekedési infokat. Köszönjük szépen, és jöjjön haza fantasztikus banda, aki idén már fellépett június 1-én a Barbanegra Red Stage színpadán Magyarországon. Hölgyeim és uraim, Anthrax, Madhouse.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
2: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
1: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
2: Neked Sedocur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedocurt.
3: Sedocur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talkshow, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
4: Vashiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
0: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

93.9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a csütörtöki, azaz a kispénteki Rock délelőtt, amely már délután folytatódott, tehát hogy csütörtök délután egy óra is elmúlt már, úgy, hogy mindenkinek kellemes csütörtök délután egy óra után, és ha valaki dolgozik, jó munkát, ha úton van, jó utat, ha otthon pízik, akkor jó pít, itt az ősz, és mi örülünk ennek, és már mindenki aklimatizálódott az iskolában, óvodában, bölcsödében, mi is vissza a munkahelyünkre, és nagyon pesgünk, mert hogy www.rockradio.hu, itt online streamen is lehet bennünket hallgatni, és kell is, mert most egy olyan, de olyan dal érkezik, hát az Aerosmith Dude Looks Like a Lady című dala nekem is személyes kedvencem. Na most 1987-ben adták ki a Permanent Vacation című albumon, és nem mellékesen egy félreértésből született, Steven Tyler ugyanis egyszer nőnek nézte a Mötley Crüe énekesét Vince Neilt egy bárban, fel is akarta szedni, ez a legviccesebb az egészben. Hát ennél Aerosmith-esebb történetet nehéz találni, úgy, hogy egy ilyen félreértésből ők még világslágert is csinálnak. Ez az Aerosmith és a Dude Looks Like a Lady.

Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Du hast mich. Du hast mich.

Mondja, hogy Kiss, akik ugye 2023-ban visszavonultak, hát jó-jó visszavonultak, úgy vonultak vissza egyébként, itt is voltak Magyarországon a visszavonulós turnéjukkal, hogy Gene Simmons kimondta, hogy a Kiss klasszikus minkben és jelmezekben nem fog többé színpadra állni, jó. De hát anélkül meg viszont megteheti, hát így kellett csinálni, hölgyeim és uraim, és pont ezért fognak majd maszk nélküli koncerteket rendezni, mégpedig Landlocked in Vegas címmel, majd Las Vegasban nyilvánvalóan november 13-a és 15-e között, aztán közben készül a Kiss Avatar Show, amely majd állítólag 2028-ban jön, szóval azért ugye a fiúk nem pihengetnek, nem lehet róluk azt mondani, hogy most úgy hátradőlnek és élvezik az életet, hanem élvezik még mindig a színpadot, ami egyébként nagyon durván nekik való, hát hogyha vitálisak, ha éreznek magukban energiát, akkor miért ne? Ezt most megünnepeljük azzal a dallal, amelyet én csak a Kiss kis diszkódalaként szoktam emlegetni, viszont térdanálva imádom. I was made for loving you.

átépítés miatt nem használhatók a szolgáltatások, ezeket az ellenkező irányban lévő pihenőhelyen lehet igénybe venni, a terelő utat táblák jelzik, és szintén az M1-esen Hegyeshalom felé a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont le- és felhajtóágát lezárták, a kerülő utakat sárga táblákkal jelzik. Az 1-es főúton Törökbálintnál a 10-es és a 11-es kilométer között hídépítés miatt sávelhúzásos terelésre és sebességkorlátozásra kell számítani, a 4-es főúton Becsi és átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. A 10-es főúton az ürömi elágazás közelében a 11-es kilométernél építési munka miatt Solymár felé sávelhúzással halad a forgalom. +36 20 99 909 az ami SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infókat. Köszönjük szépen, és jöjjön egy jó Slayer, nem? Ez a Seasons in the Abyss.

103.9 Rock FM, és hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a csütörtöki, azaz a kis pénteki Rock délelőtt, és hát annak is már az utolsó órája. Nagyon-nagyon menetelünk a hétvége felé, nagyon-nagyon menetelünk, hát reméljük, hogy jó hétvégénk lesz, de hát addig valahogy el kell még jutni. Ha valaki dolgozik, jó munkát, ha úton van, jó utat, ha otthon pihizik, jó pihit, online streamen is fenn vagyunk, www.rockradio.hu. Ha mondjuk elhagytuk Magyarországot, vagy elhagytuk Budapestet és környékét, akkor nyugodtan ránk lehet kapcsolódni, és kell is, mert olyan, de olyan fantasztikus rockzenékkel vagyunk, mint például a Free ikonikus dala, az All Right Now, amit tulajdonképpen egy nagyon rossz koncertélménynek köszönhetünk, már mint a Free részéről, hogy elkezdtek játszani, aztán a végén nem volt közönség, és akkor döbbentek rá, hogy kellene neki egy olyan dal, amire jól lehet üvöltve énekelni. Hát az egyébként mindenkinek kell, nekünk is, úgyhogy kérem tisztelettel rádiót felhangosítani. 1970-ből a Fire and Water című lemeznek az óriási slágereként érkezik a Free és az All Right Now.

93.9 Rock FM, na nézzük az időjárást. Pénteken gyakran zavarhatják felhők a napsütést, és szorványosan kialakulhat eső, zápor, helyenként akár zivatar is. Északon, északkeleten a nyugati-délnyugati szél élénk lehet, többfelé párás, ködös lehet a reggel. Ezen a napon is széles skálán mozoghatnak a csúcsértékek, a legmelegebb órákban 19 és 30 fok közötti maximumokat mérhetünk. Északnyugatról délkelet felé haladva lesz egyre melegebb, de az a lényeg, hogy még 19 és 30 fok között van az a hőmérséklet, és ezt nagyon-nagyon üdvözöljük, és üdvözöljük a The Black Crowes-t, és ez a Hard to Handle.

103.9 FM, hát ennyi volt már a csütörtöki, azaz a kispénteki rock délelőtt. Érkezhet a rock délutánnal is a legjobb rockzenékkel Klavancsek Krisztián, jön Szili és a Rock the Night. Én pedig holnap is várok mindenkit nagy-nagy szeretettel és egy frenetikus pénteki rock délelőttel. Addig is kellemes délutánt és estét, nagyon hétvégű lesz a hangulat most már. Én Csizinszki Éva vagyok, ők pedig a Queen és a Killer Queen.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
2: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
1: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
2: Maltofer rágó tabletta. Vén nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Anya, megint fáj a hasam!
4: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
5: Anya, kapar a torkom!
6: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
7: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, és a csütörtöki rock délután kellemes délutánt kívánok. Lomonce Krisztián vagyok, nem kell beszélni. Elég, hogyha énekel. De az oldalán ma délelőtt mégis az jelent meg, hogy elnémult a mikrofon. Elment az ember, a legfeketébb hangú fehér énekes, aki Monkóra támaszkodva is óriás volt a színpadon. 77 éves korában egy sikeresnek mondott műtét után a magyarok blues királya, Deák Bill Gyula váratlanul örökre elaludt. Arra kérünk mindenkit, hogy adjanak időt a családnak, hogy felfogják a felfoghatatlant, és mindenki tisztelettel várja meg, amíg hírt adunk a búcsúzás részleteiről. Deák Bill Gyula 77 évesen itt hagyott bennünket, de a hangja és az óriási sikerei évtizedeken keresztül soha ráemlékezünk.

103.9 Rock FM az Útinform információi szerint az M0-as autóút keleti szektorán az M3-as autópálya felé vezető oldalon a szalagkorlátot javítják az Ecser csomópont közelében. A 43-as kilométernél a belső sávot lezárták, erős lassulásra kell számítani. Új terelést építettek ki az M3-as autópályán a 60 nyugat csomópont közelében, az 53-as és az 57-es kilométerek között a Vásáros-Namény felé vezető oldalon a külső és a leálló sávon haladnak a járművek, míg a Budapest irányába tartókat a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. Csomóponti zárás nincs, viszont aki Miskolc felül érkezik és a 60 nyugat csomópontban akar letérni, az maradjon a saját oldalán, mert csak onnan van lehetőség a lehajtásra. Budapesten sávlezárás van az Alkotás utcában befelé, egyirányosítás van a 7. kerületben a Verseny utcában, félpályás lezárás van a 23. kerületben a Köves úton és a 20. kerületben a Vágóhíd utcában is. Van egy útszűkület a 12. kerületben a Böszörményi úton, és a hétköznapi lezárás a Pesti alsórakparton ma is 18.30-kor kezdődik. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

103.9 Rock FM és a csütörtöki rock délután a hatalmas nagy klasszikusok bármilyen idősávban, bármilyen időpillanatban itt vannak velünk. Deep Purple, Black Knight után The Cult, akik először is úgy gondolták, hogy nagyon jó népválasztás a világ számára, de minimum az angol száz közösség számára a Deep Cult elnevezés, aztán hamar rájöttek, hogy nem, mert hogyha széles néprétegeket akarnak megnyerni a zenéjükkel, már pedig a zenéjük kiváló, akkor ez a Deep az nem lesz jó elé. Ugye a halálcsillagot is ismerjük, mint Death Star. A csillagok háborúja összes filmjéből, mint visszatérő momentum, és az mindig a legsötétebb fenyegetést jelentette bolygóra, emberre, állatra és egyéb fajokra is. Na, innentől kezdve el lehet hagyni a Death Cult megnevezést, marad a The Cult. És így jön az egyik leghíresebb slágerük, a Firewoman.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM és a csütörtöki rock délután. Az Útinform információi szerint az M0-as autóút keleti szektorán az M3-as autópálya felé vezető oldalon a szalagkorlátot javítják az Ecser csomópont közelében. A 43-as kilométernél a belső sávot lezárták, erős lassulásra kell számítani az elmúlt 1-2 órában mindenféleképpen. Új terelést építettek ki az M3-as autópályán a 60 nyugat csomópont közelében, az 53-as és az 57-es kilométerek között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és a leálló sávon haladnak a járművek, míg a Budapest irányába tartókat a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. Budapesten sávlezárás van az Alkotás utcában befelé, egyirányosítás van a 7. kerületben a Verseny utcában, és van két félpályás lezárás, az egyik a 23. kerületben a Köves úton, a másik a 20. kerületben a Vágóhíd utcában, és útszűkület van a 12. kerületben a Böszörményi úton. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok! 77 éves korában itt hagyott bennünket a kapitány, a blues koronázatlan királya, de mindenféleképpen kapitánya. Deák Bill Gyulára emlékezik a Rock FM óráról órára.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, amikor az óriási sztárok találkoznak, persze nem csak a rock délutánban van így, de most ezekben a percekben pont így van a csütörtöki rock délutánban. Bon Jovi és az igazi karrierindító sláger a You Give Love a Bad Name, úgy is fogalmazhatunk, hogy addig nem voltak igazán világsikeresek, amíg az első angol-amerikai listavezetőjük meg nem született. Ez volt az. És a tegnapi rock délutánban éppen azt taglaltam, hogy hány évtizedet, hány korszakot éltek át, jönnek a 80-as években a gigantikus slágerek, letarolják a világot, jönnek a 90-es években és utána még a 2000-es években is, és miután 2-3 évtized után mindenki azon gondolkodott, hogy most akkor még hova tovább, ők nem alakultak át, nem szűntek meg. Igaz, hogy 1990-ben John Bon Jovi elindult szólóban is, de akkor még a rajongók nagyon megijedtek, hogy vége a Bon Jovinak. Most már tudjuk évtizedek óta, hogy kicsit sem volt így. A másik ilyen, aki minden korszakot átélt és szinte mindent elénekelt, amit szeretett volna, Meatloaf, aki még a 70-es években kezdte, aztán jön a 80-as évek, a 90-es évek, vagy a 2000-es évek, bár időről időre többet szerepelt filmekben és sorozatokban, mint a slágerlistákon. Meatloaf 90-es évek elejé óriási világsikere ez a dal. I do anything for love, but I won't do that.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten sávlezárás van az Alkotás utcában befelé, egyirányosítás van a 7. kerületben a Verseny utcában, félpályás lezárások a 23. kerületben a Köves utcában és a 20. kerületben a Vágóhíd utcában, útszűkület van a 12. kerületben a Böszörményi úton és a hétköznapi lezárás a pesti alsórakparton ma is 18.30-tól másnap hajnali 5-ig tart. Napközbeni lezárás van továbbra is a 11. kerületben az Albert utcában, további lezárás

0: Nyár utca kereszteződésében félpályás korlátozás továbbra is a 23. kerületben a Haraszti úton, illetve itt lezárás van a Péter Apostol utcában, buszsáv lezárás van a 10. kerületben a Vaspálya utcában, és továbbra is forgalmi rendváltozás van a 7. kerületben a Kisdiófa utcában és a Klauzál téren.
1: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Wild thing, I think you move me. But I wanna know.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
2: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
3: Chill van, bro, épül a győztes járgány.
0: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
4: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM és a csütörtöki rock délután az igazi zenésztárs és az igazi barát Hobó a következőket írta ki az oldalára. Meghalt Deák Bill Gyula. Megdöbbenve értesültem, hogy elhunyt Bill. 1979-ben Póka Egon hozta el a Hobo Blues Band próbájára, és vendégként kezdett velünk fellépni, majd amikor az országos rendezőiroda nem járult hozzá, hogy az Omega HBB turnén velünk tarthasson, bevettük a zenekarba. Egonnal elhatároztuk, hogy addig segítjük, amíg szüksége van rá. 5 évig volt velünk, azután kivált. A közösen eltöltött időszak alatt a közép-európai Hobo Blues, a Betiltott kopaszkutya, a Még élünk és a Vadászat HBB albumokon énekelt, valamint első szólólemezét a Rossz vért, majd később 1993-ban a Bűnön, Börtönön, Bánaton túl albumot is neki írtuk Pókával. Így tulajdonképpen elértük az eredeti célt. Távozása óta is folyamatosan játszottunk együtt, például 2017-ben a Bill és Hobo újra együtt turné során. Úgy gondolom, hogy a neki írt dalaink tökéletesen illettek fantasztikus humorú egyéniségéhez. Annak ellenére, hogy rosszul esett, teljesen természetesnek tartottam, hogy önálló útra lépett, és az út további évtizedeken át sikeres volt. Tavaly évvégén felesége halála után felhívott, és felvetette, hogy csináljunk közösen valamit. Erre sajnos már nem kerülhet sor. Mivel halálhíre ma reggel lecsapott rám, ennél többet most nem tudok kinyögni, nézzék ezt el nekem, de szeretnék egy hosszabb anyagot is írni, ha majd kiheverem ezt a sokkot. Drága Bill, nyugodj békében. Aláírás. Hobo.

zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

93.9 Rock FM, 1979-ben járunk, és a most következő dal a Toto első igazi óriási sikere. További óriási sikerek már a 80-as években jönnek, és amerikai listavezető is, ami mondjuk az Afrika a 80-as évek elején, egy-két évvel később. És még a Gorgi Porgi, a 99, az I'll Be Over You, az I Won't Hold You Back, és azt hiszem a felsorolás még messze percekig tartana, azt nem mondom, hogy végtelen, de majdnem. Toto és a Hold a Line a Rock FM-en most.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten sávlezárás van az Alkotás utcában befelé, egyirányosítás van a 7. kerületben a Verseny utcában, félpályás lezárások a 23. kerületben a Köves utcában és a 20. kerületben a Vágóhíd utcában, útszűkület van a 12. kerületben a Böszörményi úton és a hétköznapi lezárás a pesti alsórakparton ma is 18.30-tól másnap hajnali 5-ig tart. Napközbeni lezárás van továbbra is a 11. kerületben az Albert utcában, további lezárások a fővárosban, a 16. kerületben a Mészáros József utcában, a 13. kerületben a Gömb utca, Csata utca kereszteződésében, a Hegedűs Gyula utcában, a Katona József utcában és a Petneházi utcában is, a 6. kerületben a Városligeti fasorban és ezzel párhuzamosan továbbra is sávlezárás van a Bajza utcában, illetve lezárás van még a 8. kerületben a Tankó utcában. Sávlezárások a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján, a Budaörsi úton, az 5. kerületben az Erzsébet híd előtt és a 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában. Útszűkület van a 7. kerületben a Dohány utca, Nyár utca kereszteződésében, félpályás korlátozás továbbra is a 23. kerületben a Haraszti úton, illetve itt lezárás van a Péter Apostol utcában, buszsáv lezárás van a 10. kerületben a Vaspálya utcában, és továbbra is forgalmi rendváltozás van a 7. kerületben a Kisdiófa utcában és a Klauzál téren.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: 103.9. Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
2: Chill van, bro. Épül a győztes járgány.
0: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
3: Majd elmúlik.
4: Ezt mondtad múlt héten is.
3: Jó, de nincs időm orvoshoz járni.
4: És ha rosszabb lesz? Ne várja meg. A Triton Life szakrendeléseink gyorsan, elérhető időpontokkal, tapasztalt szakorvosokkal és korszerű diagnosztikai háttérrel segítünk. Triton Life, ahol az ön egészsége az első.
0: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
5: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, a nagy melegnek vége van, és a szeptember közepi időjárás még mindig nem rossz, de most a csütörtök és a péntek egy picit a csúnyábbik arcát mutatja, vagy szeretné mutatni. A csütörtöki hidegfront először is 25 fokos csúcsot csinál, maximum a hajnali értékek 15 fokból indulnak, és érvényes ez még a péntekre is, amikor túlnyomóan felhős lehet az idő, majd időről időre napos lehet, és amikor jönnek a gonosz csúnya felhők, akkor abból némi dörgés vagy villámlás is jöhet, de marad a napközbeni csúcsnak a 25 fok, viszont ígéretes és szerencsés a hétvége. Szeptember 19-e és 20-a ez már 26-28 fokkal. Szerintem még mindig nincs panasz az időjárásra. És a távolabbi kilátások jövő héten 20-21, illetve 21-22 fokkal, átmeneti felhősödéssel, minimális csapadékkal, de állítólag hétfőn megint jön egy hidegfront, és ezért nem lesz már sem 23, sem 25, sem 26 fok. De ettől függetlenül, vagy éppen ezért még mindig ígéretesnek ígérkezik szeptember következő hetének időjárása. És ahogy azt már nagyon sokszor mondtuk a mai nap folyamán, 77 éves korában itt hagyott bennünket Deák Bill Gyula, a blues koronázatlan királya Magyarországon. A Rock FM őre emléke.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM vissza 1976-ben, amikor az LGT már évek óta ismert volt Magyarországon, de talán sosem volt annyira sikeres, mint ennek a dalnak köszönhetően. Az utána következő slágerek évtizedekre pedig meghatározták Magyarország zenei életét is, és nem csak az LGT sorsát. Íme az álomarcú lány a Rock FM-en.

0: közlekedés.
1: Budapesten sávlezárás van az Alkotás utcában befelé, egyirányosítás van a 7. kerületben a Verseny utcában, félpályás lezárások a 23. kerületben a Köves utcában és a 20. kerületben a Vágó híd utcában, útszűkület van a 12. kerületben a Böszörményi úton és a hétköznapi lezárás a pesti alsórakparton ma is 18.30-tól másnap hajnali 5-ig tart. Napközbeni lezárás van továbbra is a 11. kerületben az Albert utcában, további lezárások a fővárosban, a 16. kerületben a Mészáros József utcában, a 13. kerületben a Gömb utca, Csata utca kereszteződésében, a Hegedűs Gyula utcában, a Katona József utcában és a Petneházi utcában is, a 6. kerületben a Városligeti fasorban és ezzel párhuzamosan továbbra is sávlezárás van a Bajza utcában, illetve lezárás van még a 8. kerületben a Dankó utcában. Sávlezárások a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján, a Budaörsi úton, az 5. kerületben az Erzsébet híd előtt és a 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában. Útszűkület van a 7. kerületben a Dohány utca, Nyár utca kereszteződésében, félpályás korlátozás továbbra is a 23. kerületben a Haraszti úton, illetve itt lezárás van a Péter Apostol utcában, buszsáv lezárás van a 10. kerületben a Vaspálya utcában, és továbbra is forgalmi rendváltozás van a 7. kerületben a Kisdiófa utcában és a Klauzál téren.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
2: Gördeszka, lavór, fotel, semmit nem találok.
3: Chill van, bro. Épül a győztes járgány.
4: Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
5: Mozizz féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók.

0: közlekedés.
1: Budapesten sávlezárás van az Alkotás utcában befelé, egyirányúsítás van a 7. kerületben a Verseny utcában, félpályás lezárások a 23. kerületben a Köves utcában és a 20. kerületben a Vágóhíd utcában, útszűkület van a 12. kerületben a Böszörményi úton és a hétköznapi lezárás a Pesti alsórakparton ma is 18.30-tól másnap hajnali 5-ig tart. Napközbeni lezárás van továbbra is a 11. kerületben az Albert utcában, további lezárások a fővárosban, a 16. kerületben a Mészáros József utcában, a 13. kerületben a Gömb utca, Csata utca kereszteződésében, a Hegedűs Gyula utcában, a Katona József utcában és a Petneházi utcában is, a 6. kerületben a Városligeti fasorban és ezzel párhuzamosan továbbra is sávlezárás van a Bajza utcában, illetve lezárás van még a 8. kerületben a Tankó utcában. Sávlezárások a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján, a Budaörsi úton, az 5. kerületben az Erzsébet híd előtt és a 13. kerületben a Rejter Ferenc utcában. Útszűkület van a 7. kerületben a Dohány utca, Nyár utca kereszteződésében, félpályás korlátozás továbbra is a 23. kerületben a Haraszti úton, illetve itt lezárás van a Péter Apostol utcában, buszsáv lezárás van a 10. kerületben a Vaspálya utcában, és továbbra is forgalmi rendváltozás van a 7. kerületben a Kisdiófa utcában és a Klauzál téren.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

103.9 Rock FM, a nagy melegnek vége van, és a szeptember közepi időjárás még mindig nem rossz, de most a csütörtök és a péntek egy picit a csúnyábbik arcát mutatja, vagy szeretné mutatni. A csütörtöki hidegfront először is 25 fokos csúcsot csinál, maximum a hajnali értékek 15 fokból indulnak, és érvényes ez még a péntekre is, amikor túlnyomóan felhős lehet az idő, majd időről időre napos lehet, és amikor jönnek a gonosz csúnya felhők, akkor abból némi dörgés vagy villámlás is jöhet, de marad a napközbeni csúcsnak a 25 fok, viszont ígéretes és szerencsés a hétvége. Szeptember 19-e és 20-a ez már 26-28 fokkal. Szerintem még mindig nincs panasz az időjárásra. És a távolabbi kilátások jövő héten 20-21, illetve 21-22 fokkal, átmeneti felhősödéssel, minimális csapadékkal, de állítólag hétfőn megint jön egy hidegfront, és ezért nem lesz már sem 23, sem 25, sem 26 fok. De ettől függetlenül, vagy éppen ezért még mindig ígéretesnek ígérkezik szeptember következő hetének időjárása.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM illúzió. Nem, ez mind a valóság. Vagyis, hogy a legjobb zenék a rock délutánban, a legjobb zenék a Rock the Night-ban is, hiszen Bűdi Szili a műsorvezető most a folytatásban, és a Rock the Night 8 és 7 között megint dübörög csütörtöki kiadás. Klamoncse Krisztián vagyok. Köszönöm.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Budapest, FM 103.9, itt a Rock FM-en, szevasztok a mikrofonnál, Bűdi Szilárd Szili. Én hozom a földkerekség legjobb rockzenét. A telefonszámunk 0629 99 10 39, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Tornanádaskáig. A Rock the Night éjfélig nem áll meg, és nem is lassít. Tartsatok velem, kalandra fül!

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, szevasztok, a mikrofonnál Bűri Szilárd Szili, és nagy szeretettel köszöntök mindenkit szeptember 17-én, az év 260. napján. Az évből még 105 nap van hátra. No, hát a mai névnaposunk, kiemelhetjük a Zsófiát és a Lambertet, ugye? No, hát kinek hány Zsófia ismerőse van? Például nekem már általános iskolában ott volt a Kovács Zsófi nevű ismerőse, aztán utána Zsófi, ugye? A Zsótiból egy kicsit több van. Na mindegy, kérem szépen, Lambertből viszont csak a Christopher Lambertet ismerem. No, hát a Zsófia név görög eredetű, jelentése bölcsesség és évszázadok óta az egyik legkedveltebb magyar női név. Rengeteg Zsófia van. Ez a nap a régi hagyományokban a szüreti mulatságok idejét is jelezte, amikor a munka mellett tánc, muzsika és jókedv járta át a falvakat.

103.9 Rock FM. 1931. szeptember 17-én született Annie Bancroft, amerikai színésznő, aki a Diploma előtt című film Mrs. Robinsonjaként vált világhírűvé. 5-ször jelölték Oscar-díjra, és 1-szer el is nyerte bizony. 1962-ben a Csodatevő című filmben nyújtott alakításáért. Nem csak filmszínészként, hanem színházban is maradandót alkotott, és generációk számára vált példaképé a szenvedélyes női karakterek megformálásában.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód, talkshow, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók.

103.9 Rock FM, 1950. szeptember 17-én született Fee Wabel, az amerikai The Tubes zenekar frontembere. A 70-es években és a 80-as években extravagáns színpadi showval vált ismerté, ahol a rockzene kabaré-szerű humorral és társadalompolitikával keveredett. A zenekar legismertebb számai, mint a She's Beauty, ma is a rádió kedvencei, mármint Amerikában. A Wabel a színpadi teátralitás egyik nagy alakja volt, aki megmutatta, hogy a rock nem csak hang, hanem látvány is tud lenni.

0: In the bush.
1: A rockzene legnagyobb sztárjai ide költöztek. 103.9 Rock FM.

1039 Rock FM, és most sport. Azon belül is egy kicsit a magyar labdarúgás története következik, mert hogy 1950. szeptember 17-én a magyar csapat 12-0-ra győzte le Albániát Budapesten. Hát bizony ez a mérkőzés is jelezte, hogy a Sebes Gusztáv vezette válogatott minden idők egyik legerősebb futballcsapata volt. A Puskás Ferenc, Bozsik, Cucu, Hidegkuti, Nándor és Kocsis Sándor fémjelezte korszak a mai napig a magyar sport egyik legnagyobb büszkesége.

103.9 Rock FM. Hát gyerekek, 1970. szeptember 17-én Jimi Hendrix a rock történelem egyik legnagyobb gitárosa utolsó koncertjét adta Londonban. Néhány nappal később 27 évesen tragikusan elhunyt és belépett a 27-esek klubjába. Hendrix játéka forradalmasította a rockzenét, olyan hangzásokat hozott elő a gitárból, amilyeneket előtte senki. Rövid pályafutása ellenére örökre megváltoztatta a zenevilágát.

0: alkalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók.

103.9 Rock FM 1963. szeptember 17-én William Carlos Williams, amerikai költő, posztumusz megkapta a Pulitzer díjat. Ő volt az egyik legismertebb modernista költő, aki a hétköznapi élet apró pillanataiból alkotott költészetet. Leghíresebb műve egyébként a Peterson, egy egész várost ábrázol versben. Művészete arra tanít, hogy szépséget találhatunk a legközönségesebb dolgokban is.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

103.9 Rock FM, jöjjön egy kis tudomány, és azon belül is az első sikeres keresztezett szívátültetés. Mert hogy 1964. szeptember 17-én a Mississippi Egyetemen végezték el az első sikeres szívátültetést, amelyben emberi páciensbe majom szívet ültettek. Bár a beteg csak néhány órát élt, ez a kísérlet alapozta meg a későbbi sikeres transzplantációkat, a szervátültetés ma már életmentő rutin műtét, de mindez az ilyen korai kísérletek bátorságának köszönhető.

93.9 Rock FM. Hát képzeljétek el, 1848. szeptember 17-én Liszt Ferenc hivatalosan is átvette a Weimari udvar zenekar vezetését. Ez a korszak döntő volt a zeneszerző életében, mert itt született meg számos szimfonikus költeménye. Weimarban Liszt nem csak zeneszerzőként, hanem kulturális szervezőként is maradandót alkotott, hiszen fiatal zenészeket támogatott és fellendítette a város zenei életét.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, jöjjön egy kis természeti érdekesség a csendes óceáni földrengésről. Mert hogy 1923. szeptember 17-én hatalmas földrengés rázta meg Japán és a Fülöp-szigetek között is csendes óceáni térséget. Ez a rengés figyelmeztető jel volt arra, hogy a csendes óceáni tűzgyűrű mindig aktív, és a régió lakóinak együtt kell élniük a földrengések fenyegetésével. Ma már a modern szeizmológia sokkal jobban képes előrejelezni a kockázatokat, de a veszély sosem múlik el.

103.9 Rock FM, jön egy kis egészség, és azon belül is a dió jótékony hatásai. Szeptember közepén kezdődik a dió betakarításának ideje. A dió rendkívül gazdag omega-3 zsírsavakban, E-vitaminban és antioxidánsokban, amelyek segítenek a szív- és érrendszer egészségében. Tanulmányok bizonyítják egyébként, hogy napi egy barék dió fogyasztása csökkenti a koleszterin szintet és javítja az agy működését is. Nem véletlen, hogy a dió formáját gyakran hasonlítják az emberi agyéhoz.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

FM 103.9 itt Rockon, szevasztok, én Szili vagyok, és hát ennyi volt a móka mára, zárul Szili mókatára, úgyhogy thank you for your corporation, danke schön, liebe Gäste, tschüss, liebe Hörer, mal a jetzt, kann jetzt.